Estamos en Twitter, arroba Futura 95. Kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele, kele